0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A Balaton alacsony vízállása miatt módosítani kellett az 58. Kékszalag-Nagydíj útvonalát. A tó átlagos vízállása ugyanis jelenleg mindössze 66 cm, ez pedig a rajtig további 10 centit is apadhat. A rendezők így nagyjából másfél kilométerrel keletebbre helyezik majd a keszthelyi bóját, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Péntekről szombatra virradóra összeütközött két személygépkocsi a Guba Sándor utcában. A járművekben csak a vezetők utaztak, egyikük beszorult, őt a kaposvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. Az egységek és a mentők teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez, amelyek idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, írta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az érdekvédők tájékoztatása szerint a terméktípusok közül a legtöbb ügy a lábbeliket, a háztartási és kerti gépeket, a kézi szerszámgépeket, a járműveket és a híradástechnikai eszközöket érintette. A szolgáltatások közül a legtöbb panasz a személyszállításra, az úthasználatra, a telefon és internet használatra, valamint a csomagküldésre érkezett. Mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki magyar kutatók a koraszülött csecsemők megfigyelésére. A Hunren és a Semmelweis Egyetem közös fejlesztése vezetékek és érintéses szenzorok nélkül képes követni az inkubátorban fekvő babák mozgását és testhelyzetét. A rendszer valós időben nagy pontossággal elemzi a felvételeket és segíthet a szakembereknek a fejlődési rendellenességek korai felismerésében.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban sem változik térségünk időjárása. Folytatódik a meleg, száraz idő. Csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkül. Lassan-lassan 20-24 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Miért be kevesebbel? Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: De minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.
1: Nem

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. 25 éve avatták fel Kaposváron a megújult Desedai Arborétumot és a hozzá tartozó 107 méter hosszú fahidat. A város 2001-ben a Somogyi Erdőgazdasággal közösen tette rendbe az eredetileg 1978-ban kialakított növénykertet, írt a közösségi oldalán Szita Károly polgármester, hozzátéve, hogy a fahidat azóta már korszerűbbre kellett cserélni, de az akkor 8 méter mélyre levert szölöpök negyed évszázad elteltével is stabilak maradtak. Péntekről szombatra virradóra összeütközött két személygépkocsi a Guba Sándor utcában. A járművekben csak a vezetők utaztak, egyikük beszorult, őt a kaposvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. Az egységek és a mentők teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július 1-től 3,2 millió kis csomag után 11,3 milliárd forintnyi vám érkezett be az adóhatósághoz, adta hírül a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ennek a bevételnek a 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a nyitott portanapok. A szervezők tájékoztatása szerint az augusztus 22-től október 4-ig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartás és a növénytermesztés kulisszatitkait. Első alkalommal Szabolcs, Szatmár, Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyediken a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpok alja, Nógrád, Hajdubihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra is anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, így ma is többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Igaz, helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet is, de zápor, zivatar csak elvédve alakulhat ki. Kora reggel 17-19 fokot, délután 29-31 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A szakemberek elhárították azt a hibát, amely miatt beszakadt az úttest Kaposváron a Szent Imre utca és a Damjanics utca kereszteződésében. A végleges burkolat várhatóan a jövő hét elején készül el, addig az érintett szakaszon továbbra is körültekintő közlekedésre van szükség. Rendkívüli fogási eredmények születtek a közelmúltban lezajlott kaposvári Deseda Carb Cupon. A maratoni pontyfogó verseny résztvevői ugyanis összesen majdnem 2,4 tonna halat emeltek ki a tóból. A legnagyobb potykát 18 kg 87 dekával mérlegelték. A versenyzők a nagy hőség ellenére is kiválóan teljesítettek, a viadal pedig több millió forintos összdíjazással zajlott. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez, amelyek idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, írta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az érdekvédők tájékoztatása szerint a terméktípusok közül a legtöbb ügy a lábbeliket, a háztartási és kerti gépeket, a kézi szerszámgépeket, a járműveket és a híradás technikai eszközöket érintette. A szolgáltatások közül a legtöbb panasz a személyszállításra, az úthasználatra, a telefon és internet használatra, valamint a csomagküldésre érkezett. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érteklődőket a nyitott portanapok. A szervezők tájékoztatása szerint az augusztus 22-től október 4-ig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartás és a növénytermesztés kulisszatitkait. Első alkalommal Szabolcs, Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyediken a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpok alja Nógrád, Hajdubihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra is anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, így ma is többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Igaz, helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet is, de zápor, zivatar csak elvétve alakulhat ki. Kora reggel 17-19 fokot, délután 29-31 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. 25 éve avatták fel Kaposváron a megújult Desedai Arborétumot és a hozzá tartozó 107 méter hosszú fahidat. A város 2001-ben a Somogyi Erdőgazdasággal közösen tette rendbe az eredetileg 1978-ban kialakított növénykertet, írt a közösségi oldalán Szita Károly polgármester, hozzátéve, hogy a fahidat azóta már korszerűbbre kellett cserélni, de az akkor 8 méter mélyre levert szölöpök negyed évszázad elteltével is stabilak maradtak. Rendkívüli fogási eredmények születtek a közelmúltban lezajlott kaposvári Deseda Carp Cupon. A maratoni pontyfogó verseny résztvevői ugyanis összesen majdnem 2,4 tonna halat emeltek ki a tóból. A legnagyobb potykát 18 kg 87 dekával mérlegelték. A versenyzők a nagy hőség ellenére is kiválóan teljesítettek, a viadal pedig több millió forintos összdíjazással zajlott. A Balaton alacsony vízállása miatt módosítani kellett az 58. Kékszalag nagydíj útvonalát. A tó átlagos vízállása ugyanis jelenleg mindössze 66 cm, ez pedig a rajtig további 10 centit is apadhat. A rendezők így nagyjából másfél kilométerrel keletebbre helyezik majd a keszthelyi bóját, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés nagyjából egy hónapon belül lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak ki kell jelölniük az ország képviselőjét, és meg kell teremteniük a szervezet működésének feltételeit. Az Európai Ügyészség a 2021. júniusa óta elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményeket vizsgálhatja majd. Mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki magyar kutatók a koraszülött csecsemők megfigyelésére. A Hunren és a Semmelweis Egyetem közös fejlesztése vezetékek és érintéses szenzorok nélkül képes követni az inkubátorban fekvő babák mozgását és testhelyzetét. A rendszer valós időben nagy pontossággal elemzi a felvételeket, és segíthet a szakembereknek a fejlődési rendellenességek korai felismerésében. A Tesztpálya című magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a rövidfilmes szekcióban. Az alkotás rendezője az amerikai Lydia Cornett, aki New Yorki dokumentumfilmesként készítette el első magyarországi filmjét. A 15 perces alkotás története a Zalazón területén játszódik, ahol a hajnali órákban egy 14 éves fiú és családja agaraikkal űzik el a vadon élő állatokat Európa egyik legkorszerűbb önvezető jármű tesztpályájáról.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra is anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, így ma is többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Igaz, helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet is, de zápor, zivatar csak elvédve alakulhat ki. Kora reggel 17-19 fokot, délután 29-31 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. A legjobb.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A Balaton alacsony vízállása miatt módosítani kellett az 58. Kékszalag-Nagydíj útvonalát. A tó átlagos vízállása ugyanis jelenleg mindössze 66 cm, ez pedig a rajtig további 10 centit is apadhat. A rendezők így nagyjából másfél kilométerrel keletebbre helyezik majd a keszthelyi bóját, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőn július 30-án reggel vág neki a tápnak Balatonfüredről. 0-0-ás döntetlent játszott harmadik felkészülési mérkőzésén a szintén harmadosztályú Csepel SC ellen a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A Bene Akadémia Puskin utcai edzőközpontjában pénteken megrendezett összecsapáson ugyan a somogyiak birtokolták többet a labdát, ám ezt nem sikerült gólra váltani. A meccsen ugyanakkor sok fiatal kapott játék lehetőséget. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik Magyarország, tudott a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest. A tárca vezető azt írta, hazánk jól áll a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően halad a felkészülés a hidegebb hónapokra. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július 1-től 3,2 millió kis csomag után 11,3 milliárd forintnyi vám érkezett be az adóhatósághoz, adta hírül a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ennek a bevételnek a 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz a magyar bíróságokon. Ez idő alatt főszabály szerint nem lesznek tárgyalások, kivéve a soron kívüli eljárások esetén. Ilyen lehet a végrehajtás, a végelszámolás, illetve a csőd és felszámolási eljárás. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT. A meteorológusok tanulmányában az áll, a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében a hónap közepén egy igen forró zóna alakult ki, ahonnan a levegő nyugat felé indult. Ezt a légtömeget ráadásul az erős, szinte zavartalan napsütés tovább melegítette.
0: Időjárás jelentés.
2: Továbbra is anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, így ma is többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Igaz, helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet is, de zápor, zivatar csak elvétve alakulhat ki. Kora reggel 17-19 fokot, délután 29-31 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.
1: Sziasztok, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgassátok a Rádió Mostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor ide jövünk.

0: Rögtönzött álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mi dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom,

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Podcast.com. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
2: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

a tiéd. Rádió Most. Kedvenc zenéiddel. A pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A szakemberek elhárították azt a hibát, amely miatt beszakadt az úttest Kaposváron, a Szent Imre utca és a Damjanics utca kereszteződésében. A végleges burkolat várhatóan a jövő hét elején készül el, addig az érintett szakaszon továbbra is körültekintő közlekedésre van szükség. Meghosszabbítaná a volt Fonyódi polgármester és társa letartóztatását a kaposvári járási ügyészség. A két férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt tartóztatták le június végén. Ők a nyomozás szerint 2019 és 2023 között az önkormányzati cég által kötött zöld területkezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos színlelt szerződésekkel 102 millió forintos kárt okoztak. Péntekről szombatra Virradóra összeütközött két személygépkocsi a Guba Sándor utcában. A járművekben csak a vezetők utaztak, egyikük beszorult, őt a kaposvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. Az egységek és a mentők teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez, amelyek idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, írta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az érdekvédők tájékoztatása szerint a terméktípusok közül a legtöbb ügy a lábbeliket, a háztartási és kerti gépeket, a kézi szerszámgépeket, a járműveket és a híradástechnikai eszközöket érintette. A szolgáltatások közül a legtöbb panasz a személyszállításra, az úthasználatra, a telefon és internet használatra, valamint a csomagküldésre érkezett. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatát. A tervezet szerint a szervezet a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak a parlament felé lesz. Az elnök és a négy elnök helyettes különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az MVVH munkatársai irattárakba, raktárakba és szerverszobákba is bemehetnek, átnézhetnek nyilvántartásokat, szerződéseket, számlákat és elektronikus adatrögzítőket is. Könyvekkel a világ körül címmel indított nyári olvasási kihívást a Magyar Földrajzi Múzeum. Ennek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 könyvet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek, Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazóírásának.
0: Időjárás jelentés.
2: Továbbra is anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, így ma is többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Igaz, helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet is, de zápor, zivatar csak elvétve alakulhat ki. Kora reggel 17-19 fokot, délután 29-31 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Ród Balázsi Hunor.
3: Szép reggelt kívánok, Kaposvár! Július 12-e van, vasárnap, és már bizony július első teljes hetének a végéhez érkeztünk. Ez már az utolsó nap ezen a héten, de azért ebből is kihozzuk a maximumot itt a stúdióban is, és remélem, hogy ti is mindent megtesztek annak érdekében, hogy ez a nap még csodálatosabb, még szebb legyen. Abban is biztos vagyok, hogy sokan még az igazak álmát alusszák, de aki már ilyen korán ébren van, tartson velem, és élvezze a legjobb zenék társaságát. A Kuplung zenekar újdonsága Nyomod a gázt érkezik hamarosan, előtte pedig a napot Rihannával robbantjuk be. Ez a Don't Stop the Music. Hát mi szót fogadunk, és bizony nem állítjuk meg a zenét.

What Hot American Dream, ez volt Ava Max dala 2025-ből itt a Rádió Moston, és hát kedves hallgatók, arra gondoltam, hogy ma reggel, akik már ébren vannak, és kedvük van picit nosztalgiázgatni, ugorjanak vissza az emlékeikben, és arra lennék kíváncsi, hogy hogyan emlékeztek vissza a gyerekkorotok nyarára. Biztos vagyok benne, hogy vannak köztetek fiatalabb, vannak köztetek idősebb hallgatók is, éppen ezért vagyok kíváncsi arra, hogy hogyan töltöttétek ti gyerekként a nyarakat, mert van egy olyan sanda gyanúm, hogy nem Cipruson, Horvátországban, meg Olaszországban nyaralgattatok. Milyen volt a nyár néhány évtizeddel ezelőtt? Milyen volt a nyári vakáció? Írjátok meg 0670 32 32 355. Nem sokára a nap ünnepeltjeit köszöntjük, de előtte a zenéje a főszerep, mégpedig jön a U2 és a Vertigo. Itt lesz velünk Sabrina Carpenter, aki hoz nekünk egy reggeli eszpresszót, előtte pedig Olly Murs énekel. Jön a You Don't Know Love.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Július 12-e van, és a mai napon ünneplik névnapjukat az Izabellák és a Dalmák. Az Izabella az Elizabeth Erzsébet spanyol módosulata. Ez a név gyöngéd, érzékeny egyéniséget jellemezhet, aki nyitott, érdeklődő, szeret tanulni. Sokat töpreng az élet nagy és kis dolgain. Eleme a szabadság, az egyhangúságot és unalmat nehezen viseli. Ez az oka annak is, hogy bár nagyon intenzíven tud dolgozni egy-egy új feladaton, de csak addig, amíg az kihívást jelent számára. Amint elveszti érdeklődését, munkatempója is alábbhagy. Szabadságvágya magyarázza, hogy mindig minden változik körülötte, miközben vágyik a nyugalomra, a békére és az állandóságra. Ezeket leginkább a természetben találja meg. A dalma Vörös Marti Mihály névalkotása a dal szóból. A dalma név olyan egyéniség kialakulását támogatja, aki egy kicsit félénk és tartózkodó. Önbizalom hiánya miatt terveit ritkán valósítja meg, és nem képes túl hosszan összpontosítani egy dologra. Nem szeret nagy döntéseket hozni, a család és az otthon nagyon fontosak számára. Ezek a közegek, amelyekben biztonságban és kényelmesen érzi magát. Kedves dalmák és kedves Izabellák, nektek kívánunk ma boldog névnapot, jön egy infobox, utána pedig hozunk egy dalt is ajándékba.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Ahol Rót Balázsi humor köszönti a hallgatókat a mikrofonnál, és azt is ígértem nektek, kedves hallgatók, hogy köszöntjük az ünnepelteket. Így aztán a következő dal egyenesen a dalmáknak és az Izabelláknak szól. Boldog névnapot nekik, na meg Isten éltessen minden születésnapost. Ez a Black Eyed Peas, Shakira és David Guetta közöse, a Don't You Worry a Rádió Moston.

Calvin Harris érkezett, Frank Ocean-nel és Migos-szal közösen, ez volt a Slide a Rádió Moston, és korábban azt a kérdést tettem fel nektek, kedves rádióhallgatók, hogy hogyan emlékeztek vissza gyerekkorotok nyarára, hogyan telt a vakáció, mivel töltöttétek itt Kaposváron, és kaptam egy üzenetet Gábortól, azt írja: szia Huni, én 43 éves vagyok, és annyira jó ez a mai téma, ahogy szóba került a gyerekkori nyár, rögtön eszembe jutott, hogy a reggel alig vártuk, hogy kiszabadulhassunk a lakótelepre. Bicikliztünk egész nap, fociztunk a grundon, este meg csak akkor mentünk haza, amikor már anyuk kiabált az erkélyről. A Desedára is rengeteget jártunk fürödni, akkor még az volt a világ közepe nekünk. Mobiltelefon nem volt, de valahogy mindenki tudta, hol keresse a másikat. Jó érzés visszagondolni erre, szép műsort kívánok! Üdv Gábor Kaposvárról! Nagyon szépen köszönöm, Gábor, az üzenetet. Egyébként nincs olyan nagyon sok korkülönbség kettőnk között, de ahogy írtál, olyan volt, mintha a saját soraimat olvasnám, leszámítva a Desedát, mert ugye én innen 930 kilométerre töltöttem a gyerekkoromat, de ugyanilyen önfeledten, ugyanilyen boldogan. Köszi! Neked szól a következő dal Miles Smith-től, jön a Wait For You, és továbbra is várjuk az üzeneteket.

Sandra énekelt, ez volt a Maria Magdalena a rádió moston 8 óra előtt. Hamarosan híreket hallatok Gulyás Lórántól, aztán jövök vissza én is újból itt a rádió moston. Most pedig zárjuk az órát SZIZA felvételével. Érkezik a BMF.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A Balaton alacsony vízállása miatt módosítani kellett az 58. Kékszalag nagydíj útvonalát. A tó átlagos vízállása ugyanis jelenleg mindössze 66 cm, ez pedig a rajtig további 10 centit is apadhat. A rendezők így nagyjából másfél kilométerrel keletebbre helyezik majd a keszthelyi bóját, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőn július 30-án reggel vág neki a tápnak Balatonfüredről. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. A gyermekanimációkat díjazó Nők a Balatonért Egyesület külön díját Balatonszárszó központi strandja nyerte el, Somogy elismerését pedig a Fonyódi Panoráma strand kapta meg a Kék Hullám zászló díjkiosztóján. Az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg ezt a megmérettetést, amelyen 42 üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék létesítményeiket. Az ítészek a bejárások során a többi között vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát, az akadálymentesítést, a játszóterek minőségét és a sportolási lehetőségeket is. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július 1-től 3,2 millió kis csomag után 11,3 milliárd forintnyi vám érkezett be az adóhatósághoz. Adta hírül a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ennek a bevételnek a 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki magyar kutatók a koraszülött csecsemők megfigyelésére. A Hunren és a Semmelweis Egyetem közös fejlesztése vezetékek és érintéses szenzorok nélkül képes követni az inkubátorban fekvő babák mozgását és testhelyzetét. A rendszer valós időben nagy pontossággal elemzi a felvételeket, és segíthet a szakembereknek a fejlődési rendellenességek korai felismerésében. A Tesztpálya című magyar koprodukciós kisfilm is versenyez. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a rövidfilmes szekcióban. Az alkotás rendezője az amerikai Lydia Cornett, aki New Yorki dokumentumfilmesként készítette el első magyarországi filmjét. A 15 perces alkotás története a Zalazón területén játszódik, ahol a hajnali órákban egy 14 éves fiú és családja agaraikkal űzik el a vadon élő állatokat Európa egyik legkorszerűbb önvezető jármű tesztpályájáról.
0: Időjárás jelentés.
4: Továbbra is anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, így ma is többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Igaz, helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet is, de zápor, zivatar csak elvétve alakulhat ki. Kora reggel 17-19 fokot, délután 29-31 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

újabb órába lendültünk bele Reggae Bowman-nel, így vasárnap reggel július 12-én az All You Ever Wanted-ot hallgattuk. Szép reggelt kívánok mindenkinek, örülünk, hogy velünk vagytok, velünk ébredtek még vasárnap is. Köszöntöm a hallgatókat, kaposváriakat, környékbelieket, mindenkit. Ebben az órában is várom üzeneteiteket, és ebben az órában is kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan emlékeztek vissza a gyerekkoratok nyarára, milyen volt a vakáció több évtizeddel ezelőtt. Természetesen a kérdés mindenkinek szól, kortól függetlenül, úgyhogy írjátok meg nekünk, milyen emlékeket őriztek magatokban. Mi pedig zenékkel dobjuk fel a délelőttöt, a reggelt itt a Rádió Moston. Lotfi Begi és B. Nagy Réka a Minden Jót című közös dalukat hozza, előtte azonban egy újdonságot is hallgatunk Daniel Seaway-től, As a Love's a Gone.

Sheerantől szólt az Eyes Closed, és bizony csukott szemmel is jó nosztalgiázni, visszaemlékezni a korábbi évekre, évtizedekre, és újabb üzenet futott be ezúttal SMS falunkra, és mégpedig Laci bácsi írt nekünk: kedves Hunor, én már 74 éves vagyok, és mosolyogva hallgatom, amikor a nyárról beszéltek. A mi gyerekkorunkban egészen más volt a vakáció, reggeli után már mentünk ki is a barátokkal csatangolni, a Kaposparton kavicsot dobáltunk a vízbe, fára másztunk, később pedig a Cherry Park környékén játszottunk estig. Nem volt számítógép, nem volt internet, de unatkozni sem tudtunk. Egy szelet zsíros kenyér és egy paradicsom, és egész nap odakint voltunk. Olyan gyorsan elszaladtak azok az évek. Jó néha egy kicsit visszautazni emlékben. Minden hallgatónak kellemes nyarat kívánok, üdvözlettel, Laci bácsi. Nagyon szépen köszönöm, kedves Laci bácsi, és köszönöm azt, hogy bizalmat adott nekünk, és picit hozzáférhettünk az ön emlékeihez. További szép nyarat kívánunk, és szép napot mi is. Most pedig Sigalával, Imani Williams-szel és DJ Fresh-sel folytatjuk a Say You Do Soul Kaposvár rádiójában.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Különös módon a mai kalendáriumban olyan nagyon sok mindent nem tudok hozni. Valahogy ez a július 12-e picit szegényesebb. Na de azért nézzünk csak szét. Ma 172 éve, hogy megszületett George Eastman, a Kodak atya, aki lehetővé tette a fényképezést az átlagemberek számára. 1954. július 12-én, azaz éppen ma 72 éve, hogy Elvis Presley aláírta az első lemezszerződését a Sun Records-szal, és abba hagyta a teherautó sofőrséget. Ma van az évfordulója, egészen a pontosan a 44. annak, hogy az E.T. című film megdöntötte a jegyeladási rekordot, 31 nap alatt 100 millió belépőt vettek meg a nézők. Elképesztő! 71 éves születésnapot ünnepel ma dr. Komáromi István, vagy ahogy sokan ismerik, Komáromi Pisti, zenész, rendőrtábornok. És végül, de nem utolsó sorban, 64 évvel ezelőtt, július 12-e volt, amikor a Marquee Clubban, Londonban először lépett színpadra a Rolling Stones. A következő infobox után pedig elevenítsük fel a pillanatot, érkezik majd a Rolling Stones és a Start Me Up.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
3: Ne otthon.
2: Nem rossz a tipp, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
3: Miki.
2: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Bloomy Sunday, ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallott. Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
5: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Az időjárás tekintetében jó hírem van, kedves hallgatók. Folytatódik a nyaralóknak kedvező időjárás. Többnyire a napsütési lesz a főszerep, hűsítő zápor, zivatar, legfeljebb elvétve fordulhat elő. A nappali hőmérsékletek 30 fok körül alakulnak. Hazánk időjárását egy magas nyomású képződmény, anticiklon alakítja, a frontok legfeljebb súrolják térségünket. Jelentős változás a következő napokban sem várható, folytatódik a többnyire napos, száraz idő. Időnként kissé labilissá válhat a légkör, több lehet a gomoly felhő, de csak néhol alakulhat ki átmeneti zápor, zivatar. Kánikula, de nem szélsőséges meleg várható, a nappali hőmérsékletek általában 30-32 fok között alakulnak. Aztán a jövő hét nagy részében is marad a kánikula, sőt, a hétvégén még tovább fokozódik a meleg, helyenként már 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A hét közepén egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat szerda környékén.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Javul a buszos közlekedés Somogy és Tolna között. Anglia és Argentína is bejutott a foci VB elődöntőjébe. 9 óra van, jó napot kívánok! Ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Augusztus 1-től javulni fog Somogy és Tolna autóbuszos átjárhatósága, tudott a szombaton közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a változások eredményeként Lápafő, Nak, Szakcs és Várong közvetlen autóbuszos kapcsolatot kap Kaposvárral, míg Gadács, Gölle, Igal és Somogy szír felől egyszerűbbé válik Dombóvár elérése. A múlt heti grill és pizza nap sikerén felbuzdulva szombaton pecsenye napot hirdetett a kaposvári nagypiac. Egy héttel korábban ugyanis 4600 ember látogatta meg a létesítményt. A piac vezetőinek az a célja, hogy minél több gasztronómiai és családi programmal minél közelebb kerüljenek a kaposváriakhoz. A pecsenye napon több térségi vállalkozás kínálta ingyenes kóstolásra a hurkát, kolbászt, sült oldalast, a lángost és más finomságokat. Az árusok tapasztalata az, hogy sokan még a legnagyobb hőségben is szívesen fogyasztják ezeket a nehezebb ételeket. Július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz a magyar bíróságokon. Ez idő alatt főszabály szerint nem lesznek tárgyalások, kivéve a soron kívüli eljárások esetén. Ilyen lehet a végrehajtás, a végelszámolás, illetve a csőd és felszámolási eljárás. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatát. A tervezet szerint a szervezet a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak a parlament felé lesz. Az elnök és a 4 elnök helyettes különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az MVVH munkatársai irattárakba, raktárakba és szerverszobákba is bemehetnek, átnézhetnek nyilvántartásokat, szerződéseket, számlákat és elektronikus adatrögzítőket is. A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül ember előnyben játszva, hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó világbajnokság Kansas City-ben megrendezett negyeddöntőjében. Lionel Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a VB gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó, a 8-szoros aranylabdás a 10. átadásánál tart, amely után csapata betalált. Az angol válogatott pedig Jude Bellingham duplájával szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re a norvég válogatottat Miami-ban, így eldőlt, hogy ez a két együttes lesz a másik elődöntős páros. Az Argentína-Anglia párharc szerdán közép-európai idő szerint 21 órakor kezdődik Atlantában.
0: Időjárás jelentés.
2: Térségünk időjárását továbbra is egy anticiklon alakítja, így a frontok is legfeljebb csak súrolnak bennünket. Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de zápor vagy zivatar így is csak néhol fordulhat elő. A csúcshőmérsékletek 30 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
3: Elmúlt 9 óra, szép reggelt mindenkinek, vagy mondhatom már szép délelőttöt, mondjuk vasárnap talán még megbocsájtható, mert ilyenkor azért, aki teheti, tovább alszik, mint szokott a hétköznapokban. Hát kedves hallgatók, egy nagyon szép napnak nézünk elében, és egy nagyon jó kis órának, ahol elsősorban nyilván a zenék kapják a főszerepet, meg ti, és érkezik ebben az órában programajánlóval, időjárás előrejelzéssel és horoszkóppal, de ettől függetlenül várom üzeneteiteket, hívásaitokat a 0670 32 32 355-re. Szerkesztjük együtt a mai műsorfolyamot. By Alex és a Schlepp, illetve Gia Gendo közöse az Anya jön a folytatásban, előtte azonban a Take That és Lulu közösen nyitja az órát. Itt is van a Rádió Moston 1993-ból a Relight My Fire.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Programajánló.
1: Egy újabb hétvégéhez érkeztünk, és a jövő héten pedig előttünk van egy újabb kacagó csütörtök. Hiszen folytatódik a Takács Gyula könyvtár programsorozata minden csütörtökön a gyermekkönyvtárban. 10 és 11 óra között interaktív előadás, zene, báb, varázslat, 11 és 12 között pedig kézműves foglalkozás várja a legkisebbeket. Ezúttal jövő csütörtökön 16-án dr. Mosoni László csillagász előadásán vehettek részt. Biztos vagyok benne, hogy zseniális lesz, ismerve Lászlót, aki a Rádió Mosnak is folyamatos vendége. Úgyhogy kedves hallgatók, hogyha a gyerekeiteket el szeretitek vinni egy igazán jó kis programra, a kacagó csütörtök pont ilyen lesz a könyvtárban csütörtök délelőtt.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Jó.

0: velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Az időjárás előrejelzés szerint a mai napon a napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, zápor, zivatar azonban csak néhol fordulhat elő, az északnyugati szél megélénkül, a nappali hőmérsékletek pedig 29 és 31 fok között alakulnak. Késő estére 24-26 fok közé hűl a levegő. Aztán hétfőn, holnap a napsütés mellett néhol szintén számíthatunk egy kis gomoly felhőzetre, az északnyugati szél akkor is élénken fújdogál, és a hajnali órákra 16-20 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek már 30-32 fok között alakulnak. Kedden változóan gomoly felhős, többnyire napos idő lesz, az északnyugati szél változatlanul megélénkül, a hajnali órákban 16-18 fok közötti hőmérsékletekre ébredünk, míg a délután során 31-33 fokig melegszik a levegő. Aztán a jövő hét nagy részében is marad a kánikula, a hétvégén tovább fokozódik a meleg, helyenként már 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, aztán a hét közepén egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat szerdán.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Ha a lefolyót beszélni tudna...
5: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
4: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
6: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Teljes melszélességgel dobjuk bele magunkat a napi horoszkópba. Kedves Kos, ma végre azt érzed, hogy minden a helyére kerül, és minden kapcsolatot harmonikusan alakul. Könnyebben haladsz a feladataiddal, és még arra is marad időd, amire régóta vágytál. Egy régebbi terv most meglepően simán valósulhat meg. Az egyetlen, amire figyelned kell, hogy ne hagyd magad bevonni pletykákba. Bika. Nyugodt, kiegyensúlyozott vasárnapra számíthatsz. A Szaturnusz támogató fényszöge segít abban, hogy türelmesen és okosan intézd az ügyeidet. Délután jó érzéssel dőlhetsz hátra. Élvezd ki ezt a csodaszép vasárnapot. Ikrek. A Hold még a jegyedben jár, és kap egy erős támogatást a Szaturnusztól, ami így egészen személyes szinten érint. Jókor vagy jó helyen, és a beszélgetésekből is sokat profitálhatsz. Ma szinte magától alakul minden úgy, ahogy szeretnéd, és a szerencse is megnyilvánulhat egészen konkrét formában. Rák. Nem kell sietned, mert a dolgok most a saját ritmusukban is jól haladnak. Egy korábbi bizonytalanság lassan feloldódik, és ettől sokkal nyugodtabbnak érzed magad. Bíz benne, hogy minden a megfelelő időben történik.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a napi horoszkópot az oroszlánnal. Kellemes meglepetés érhet egy olyan ügyben, amelyet már talán elengedtél. A mai nap kedvez a baráti találkozóknak és a közös programoknak is. Könnyen úgy alakul minden, hogy estére elégedetten dőj hátra. Szűz. Rég nem éreztél ekkora belső nyugalmat, ma jól működik a gyakorlati érzéked, ezért gyorsan és hatékonyan oldasz meg kisebb feladatokat. A fennmaradó időt nyugodtan szentelheted a pihenésnek. Mérleg. A mai energiák segítenek megtalálni az egyensúlyt a kapcsolataidban, valamint a kötelességek és a kikapcsolódás között. Egy beszélgetés megerősítheti, hogy jó döntést hoztál korábban, jól eső biztonságérzet kíséri a napodat. Skorpió. Most könnyebben elfogadod, hogy vannak folyamatok, amelyeket nem lehet siettetni. Éppen ettől alakulnak kedvezően az események. A nap végére olyan megnyugtató érzést tölt el, mintha egy fontos teher került volna le a válladról.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És elérkeztünk a horoszkóp utolsó felvonásához. Nyilas, kapcsolataidban kellemes, harmonikus hangulat várható ma. Valaki pontosan akkor keres meg, amikor a legnagyobb szükséged van rá. A mai nap ismét bebizonyítja, hogy a jó időzítés már fél siker. Bak, ez a vasárnap kifejezetten neked kedvez. A Szaturnusz támogató fényszöge segít rendet tenni a gondolataidban és a teendőid között is. Jó érzéssel zárod a hetet, mert látod az elmúlt napok eredményeit. Egy valamire kell csak figyelned, ne menj bele híresztelésbe, találgatásba, pletykába. Vízöntő, könnyebben veszed az életet, mint az utóbbi időben. Egy spontán program vagy találkozás különösen jól sikerülhet. Közben arra is rájössz, hogy egy régi aggodalomra már nincs okod, nyugodtan leteheted ezt a terhet. És végül halak, ma minden egy kicsit kiszámíthatóbbnak és békésebbnek tűnik, egy fontos felismerés segít lezárni magadban egy régi dilemmát, estére elégedetten állapíthatod meg, hogy valóban minden a megfelelő időben érkezett.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.

Dalát hallgattuk, ez volt a Won't Forget You 2022-ből. 10 órához közelítünk, július 12-e van, vasárnap, és hát természetesen pontban 10-kor érkezik itt a 91.2-n Gulyás Lóránt a legfontosabb tudnivalókkal a hírekben. Maradjatok velünk, kedves hallgatók, hogyha pedig van közlekedési infótok, vagy hozzászólnátok az adáshoz, írjatok nekünk, hívjatok bennünket 0670-3232-355, változatlanul ide várom üzeneteiteket, hívásaitokat. És akkor zárjuk az órát méltó módon, értelemszerűen egy zseniális felvétellel. Ezúttal 2002-ig, azaz 24 évet tekintünk vissza az időben. Akkor született meg, és azóta is él, nem is akárhogyan, a Counting Crows dala, ez a Big Yellow Taxi a rádió most.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám!
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grill matracot, vagy Big Green Egg grill sütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Ma hajnalban rengett a föld Magyarországon. A sekély víz balesetveszélyes. Jó napot kívánok, a Rádió most híreivel 10 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében. Tájékoztatott a katasztrófavédelem, a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján. A 2,1-es magnitudójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták, ezt a lakosság az epicentrum közelében érezhette is, de bejelentés egyelőre nem érkezett. 25 éve avatták fel Kaposváron a megújult Desedai Arborétumot és a hozzá tartozó 107 méter hosszú fahidat. A város 2001-ben a Somogyi Erdőgazdasággal közösen tette rendbe az eredetileg 1978-ban kialakított növénykertet, írt a közösségi oldalán Szita Károly polgármester, hozzátéve, hogy a fahidat azóta már korszerűbbre kellett cserélni, de az akkor 8 méter mélyre lebert cölöpök negyed évszázad elteltével is stabilak maradtak. Az alacsony vízállás baleset veszélyes, erre figyelmeztet a Magyar Gyermekmentő Alapítvány. A szervezet balatoni egységét ugyanis szombaton több olyan esethez riasztották, amelyben gyerekek sérültek meg, mert vagy a stégről, vagy egy szápról a sekély vízbe ugrottak. A szakemberek szerint az ilyen balesetek többsége egy kis odafigyeléssel megelőzhető lenne. Hétfőn kell megsemmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit és a szavazólapokat. A jegyzőkönyveket viszont a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Amennyiben a voksolás eredményével összefüggésben valamilyen büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július 2. hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik Magyarország, tudott a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest. A tárca vezető azt írta, hazánk jól áll a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően halad a felkészülés a hidegebb hónapokra. Egy 7000 eurót tartalmazó táskát talált még 4 évvel ezelőtt egy nő az egyik velencei Vaporetto hajón. A podgyászt az ott dolgozó takarító vette észre, és talált tárgyként leadta a közlekedési vállalat illetékes osztályán. Egy év elteltével, mivel a táskáért nem jelentkezett senki, a nő kérte az összeget, arra hivatkozva, hogy az olasz jogszabályok szerint ilyen esetekben a megtalálót illeti a talált tárgy. A cég előbb megtagadta az összeg átadását, azt hangoztatva, hogy a nő munkavégzés közben találta a táskát, ezért a pénz a vállalaté. A bíróság azonban a napokban neki adott igazat.
0: Időjárás jelentés.
4: Térségünk időjárását továbbra is egy anticiklon alakítja, így a frontok is legfeljebb csak súrolnak bennünket. Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de zápor vagy zivatar így is csak néhol fordulhat elő. A csúcshőmérsékletek 30 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió most.

édes dallamokkal nyitotta meg az órát a Little Mix, és ugyanilyen édesen indul majd a következő óra is az Easyriderben, mert hogy a mézről lesz szó mai adásunkban 11 és 12 között itt a Rádió Moston, úgyhogy érdemes lesz majd akkor is velünk maradni. Na de egyelőre koncentráljunk a pillanatra, hiszen a pillanat a tiéd, és nyugodtan megírhatjátok nekünk üzenetben, hogy hogyan élitek meg a mai pillanatokat, mivel töltitek ezt a vasárnapot július 12-én 0670 32 32 355. Nelly Furtado és az All Good Thing című hatalmas slágere jön a folytatásban, mégpedig 2006-ból, előtte pedig egy újdonságot hallgattunk. Ray Dalton van itt velünk, és a Go That High.

24-es Linkin Park felvételt hallgattunk, az Over Each Other szólt a rádió moston 2:30 negyed 11 után, és hát kedves hallgatók, azért ma is érdemes vetni egy pillantást a kaposvármos.hu a kaposi kalendáriumra, hiszen röviden ugyan, de vannak érdekes történetek ma is Kaposvár múltjából július 12-éhez kapcsolódva. Például 1866-ban, azaz éppen napra pontosan 160 éve, Kaposváron vendégszerepelt a Nemzeti Színház művészeiből Szigligeti Ede vezetésével alakult alkalmi társulat, Priel Kornélia is a fellépő színészek között volt. Ugyanakkor ma 25 éve megpróbálták felgyújtani az APEH Somogy megyei nyomozóhivatalának kaposvári bűnjelkezelő irodáját. A tűz azonban nem okozott komolyabb kárt. Ezek történtek Kaposváron július 12-én, kedves hallgatók, de a kaposi kalendárium minden nap tartogat magában valami érdekességet. Most pedig egy legendás dallal folytatjuk Szilnek köszönhetően. Érkezik a Kiss from a Rose.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tegyük fel azt a kérdést is, amit talán már ti is feltettetek, hogy melyik dal lehet az a világon, aminek a legtöbb feldolgozása született?
2: Elvis Presley.
1: Nem.
2: Abba?
1: Nem. Nem egy popbandától származik. Gershwin.
2: Hát Gershwin, ne hülyeskedj.
1: Várjál, de várjál, őt
2: melódiái.
1: Így van, oké. Okay. Ismered te a Porgy és Bess című operát?
2: Minden nap háromszor meghallgatom.
1: Ja, értem. Hát akkor te műértő vagy, akkor nem véletlen. Akkor biztos azt is tudod.
2: Nem látszik rajta?
1: Dehogy nem, hát dehogy nem. Van egy Summertime című etűd.
2: Mit láttak meg ebben?
1: Több mint 25 ezer különböző verziója létezik.
2: Hoppá.
1: Jazz, soul, rock, pop, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldig, Miles Davisen keresztül, Janis Joplinig, a Doorson át, a Zombiesig, de még Lana Del Rey is hozzányúlt ehhez a dalhoz. Ez a világ legtöbbet feldolgozott dala.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2!

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Elmúlt 3:11, Tiesto Layla című dalát hallgattuk Kaposvár rádiójában. Tudtátok, hogy a világ legidősebb ismert fája több mint 4800 éves? A Kaliforniában élő úgynevezett Matuzsálem nevű szálkásfenyő már akkor is növekedett, amikor az egyiptomi piramisok épültek. A pontos helyét egyébként szándékosan titokban tartják, hogy megóvják a kíváncsiskodó turistáktól. Elég különleges belegondolni, hogy létezik egy élőlény a Földön, amely ennyi történelmi korszakot végignézett, 4800 év emberi ésszel. Jóformán bele sem tudunk gondolni, hogy ez milyen hosszú idő. Mi pedig maradunk a 90-es évek hangulatánál a folytatásban. 1996-ban jelent meg Phil Collins Dancing to the Light című dala, amely az első olyan szólóalbumának címadó szerzeménye volt, amelyet már a Genesisből való kiválása után adott ki. A dal vidám, karibi és világzenei hatásokkal színesített hangzásával egy új korszakot jelképezett az énekes pályafutásában. Jön tehát Phil Collins és a Dancing to the Light.

0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
1: 11 órához közelítünk, érkezik hamarosan Gulyás Lórát hírekkel, és a következő óra elején pedig jön Molly Willi az Easyriderrel, ezúttal pedig az igazi magyar méz lesz a főszereplő. Maradjatok velünk, most az órát Krisztina Millian zárja, és a When You Look At Me.

0: Hírek most!
1: Leégett egy balatonberényi pince. Nem volt ötös halottón. 11 óraban jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel Gulyás Lóránt jelentkezik. Augusztus 1-től javulni fog Somogy és Tolna autóbuszos átjárhatósága, tudott a szombaton közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a változások eredményeként Lápafülnak, Szakcs és Várong közvetlen autóbuszos kapcsolatot kap Kaposvárral, míg Gadács, Gölle, Igal és Somogyszír felől egyszerűbbé válik Dombóvár elérése. A szakemberek elhárították azt a hibát, amely miatt beszakadt az úttest Kaposváron a Szent Imre utca és a Damjanich utca kereszteződésében. A végleges burkolat várhatóan a jövő hét elején készül el, addig az érintett szakaszon továbbra is körültekintő közlekedésre van szükség. Tűz ütött ki szombaton este Balatonberényben egy tornyos úti szőlőben. A lángok egy 45 négyzetméteres pincére is átterjedtek. A keszthelyi és a marcali hivatásos egységek a Somogyvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 4 vízsugárral oltották el a tüzet. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés nagyjából egy hónapon belül lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak ki kell jelölniük az ország képviselőjét, és meg kell teremteniük a szervezet működésének feltételeit. Az Európai Ügyészség a 2021. júniusa óta elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményeket vizsgálhatja majd. Ezen a héten sem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 6, 52, 60, 78, 88. A négyesek egyenként 7.336.035 forintot érnek. A hármasok 34.655, a kettesek pedig 4.035 forintot fizetnek. A főnyeremény várható összege 1.140.000.000 forintra emelkedik. A címvédő argentin válogatott csak nem egy órán keresztül ember előnyben játszva, hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot, a labdarúgó világbajnokság Kansas City-ben megrendezett negyeddöntőjében. Lionel Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a VB gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó, a 8-szoros aranylabdás a 10. átadásánál tart, amely után csapata betalált. Az angol válogatott pedig Jude Bellingham duplájával szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re a norvég válogatottat Miami-ban, így eldőlt, hogy ez a két együttes lesz a másik elődöntős páros. Az Argentina-Anglia párharc szerdán közép-európai idő szerint 21 órakor kezdődik Atlantában.
0: Időjárás jelentés.
1: Térségünk időjárását továbbra is egy anticiklon alakítja, így a frontok is legfeljebb csak súrolnak bennünket. Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de zápor vagy zivatar így is csak néhol fordulhat elő. A csúcshőmérsékletek 30 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: A mikrofonnál Oliver köszönti a hallgatókat, ez az Easy Rider, és a mai műsorunkban a mézzel foglalkozunk, mert hogy a méz igen egészséges, jó minőségű mézhez jutunk, akkor az tényleg sok betegséget megelőzhet. Hanzer Roberttel beszélgetek, kapos mérői méhésszel. Tényleg ennyi mindenre jó a méz?
2: Igen, nagyon sokféle dologra használható, rengeteg vitamint és nyomelemet tartalmaz, rendszeresen fogyasztom a saját mézemet.
1: Nem mindegy, hogy az ember milyen mézet eszik, két oklevél van a kezemben, még vegyes méz kategóriában az év méze elismerésbe részt. Ez első helyezés. Ez egy igen komoly elismerés lehet, de azért megemlítek még egyet. Az akát mézed arany minősítést érdemelt. Melyik a nagyobb dicséret?
2: Úgy gondolom, hogy a vegyes virágmézért kapott elismerésem az nagyobb.
1: Ezek a díjak egyébként egyéb viselhetőek, tehát akkor minden évben meg kell méretteted magad.
2: Igen, minden év decemberében van ez a verseny, vagyis hát akkor hirdetik a végeredményt, és az elnyert elismerést egy évig viselhetem.
1: Ez rákerült a címkédre?
2: Igen, rákerülhet a mézes üvegre.
1: És tudjuk azt, hogy minőségi mézzel van dolgunk. Hogy zajlik egy ilyen mézverseny?
2: Meg van határozva egy időszak, ami alatt be kell küldeni a mézmintákat. Fajtánként 3 mézmintát kellett beküldeni. Ezután volt egy érzékszervi elbírálás.
1: Kóstolták.
2: Kóstolták, ízlelték.
1: Rövidesen folytatjuk.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. 91.2. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatjuk a beszélgetést Hanser Roberttel, kaposmérő méhésszel. A legjobb méz azért a méhekhez köthető. Az ember is állít elő, de az hamis méz, és vannak is problémák. Ezért nem mindegy, hogy milyen mézet eszünk, ami akár ellenállva tesz bennünket a betegségek ellen is. Több mint 200, ha jól tudom, 260 valahány minta volt. Ez egy megtisztelő eredmény. Hogy zajlik ez a verseny? Hogy képzeljük el? Hasonlóképpen egy borkóstolás mondjuk?
2: Hasonlóképpen ugye beérkezik a 265 darab minta. Külön választják fajtánként a mézeket. Van három zsűritag, aki csak akácmézet kóstol, a másik három csak vegyes mézet, ez így megy tovább fajtánként.
1: Hogy minél jobban meg tudja állapítani, ne keveredjen az ízvilága a másikéval?
2: Igen, pontosan. Egy minta kóstolása után azt lepontozzák, utána fogyasztanak ízsemlegesítésképpen almát, kis pogácsát, majd következik az újabb mézmintának a megkóstolása.
1: A bornál a bornak a tisztaságát is nézik méznél, és ez van?
2: Igen, a méznél is, tehát van egy érzékszervi vizsgálat, így kezdődik, tehát megnézik, hogy mennyire áttetsző vagy tiszta a méz, nem-e zavaros vagy opálos, aztán egy illat, mennyire jellemző az illat az adott mézre, és akkor utána következik a kóstolás.
1: Tehát nem lehet se zavaros, se opálos, és a színének is megfelelőnek kell lennie. Milyen szint képzeljünk el?
2: A vegyes méz általában, tehát ugye nagyban függ attól is, hogy a méhek milyen mélylegelőről gyűjtötték, a világos barnától egészen a sötét barnáig terjedhet.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Yeah.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider, a mikrofonnál Moli Vili, és Hanser Robert, még pedig kapos mérői méhész. Azt tudjuk, hogy a magyar méz az világhírű.
2: Így van, mindenképpen ezt meg tudom erősíteni.
1: Az, hogy egy jó méz, egy kapos mérői méz ilyen helyet érjen el, sok minden kell hozzá. Kezdjük a méhekkel.
2: Mindenképpen szükséges megfelelő erősségű méhcsalád.
1: Megfelelő erősség az mit jelent?
2: Hát adott időszakhoz képest megfelelő népességgel kell rendelkezni egy méhcsaládnak, ahhoz, hogy azok érdembe is tudjanak termelni.
1: Vegyük mondjuk az akácot, amíg az akácvirág virágzik, akkor egy bizonyos korlátok között sokat kell gyűjteni.
2: Tehát az akácvirágzásra is elég komolyan kell készülni. Mondhatni azt, hogy az év legfontosabb hordási időszaka az akác hordás. A méhész azon dolgozik, hogy minél erősebb legyen a méh családjai, de viszont arra is kell nagyon vigyázni, hogy ez a folyamat nehogy átforduljon, mert ha túlszaporodik egy méh család, akkor viszont megrajzik, és az egyáltalán nem jó.
1: Hogy tudod ezt szabályozni? A méhész mit tudnának érdekében tenni, hogy jó legyen ez arány?
2: Különböző technikák vannak erre. Az a lényeg, hogy mindig törekedni kell a méh család optimális létszámára.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. 91.2. Rádió Most!

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Anna, te is szereted a mézet, jól tudom. Milyen mézet szeret?
2: Akár.
1: Tudod, hogy kik csinálják a mézet?
2: Bácsik.
1: Meg a?
2: Mihecské.
1: Éppen Hannát hallottuk, ő hál' Istennek már szereti a mézet, így van?
3: Igen, nagyon szereti kiskora óta.
1: Hanze Roberta beszélgetek, sok minden kell, az, hogy jó legyen, megvannak a méheink, az állomány optimális, de az sem mindegy, hogy mit szednek és hol, tehát hogy milyen a legelő.
3: Fontos a megfelelő méh legelő. Most attól is függ, hogy éppen milyen növénykultúra virágzik.
1: A vegyes virágméz pedig nem úgy készül, hogy összekeverik mondjuk a többfajta virágmézet.
3: Többen tévesen gondolják, hogy a vegyes virágméz az attól vegyes, hogy a méhész többfajta mézet összekever, pedig nem így van, hanem attól vegyes, hogy a méhek gyűjtik különböző legelőkről, legkülönfélébb növényekről.
1: Tehát van egy jó méhlegelőnk, dolgoznak a méhek, mire kell még figyelned?
3: A méhész tudja, hogy milyen időszakban éppen milyen növénykultúra virágzik, és arra készíti föl az állományt. Hát a fontosabbakat mondanám, repcevirágzás, követően az akác virágzik, majd egy kis szünet, következik a hárcs virágzás, majd a napraforgó, és a végén szolidágú esetleg, ami még szóba jött itt a mi vidékünkön.
1: Időszakra tekintve, ettől meddig gyűjtenek a méhek?
3: Hát optimális esetben ugye ez is nagyban függ az időjárástól. Április elejétől egészen július végéig, közepéig. Ezután is van azért még virágpor és nektárhordás, de méhészek ezt már nem szokták elvenni a méhcsaládoktól, hiszen
1: azt megérdemlik.
3: Azt megérdemlik, igen, a munkájuk eredménye. Ebből lesz a telelő élelmük egy része.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider, lassan műsorunk végére értünk, Hanzer Roberttel beszélgettek kaposmérő méhésszel. Milyen alkotókból áll össze a vegyes virágmézed?
2: Dominál benne a napraforgó, található benne hárs, akác, különféle herefélék, nektárja, valamint még galagonya is.
1: Te mire esküsz egyébként? Van, aki az akácra?
2: Én is nagyon szeretem az akácot, azért, mert semleges az íze. Én az akácot szeretem.
1: És az évmézét?
2: Azt is.
1: Bekerült a nektár a kaptárakba, mi történik akkor ott belül, tudjuk mi ezt?
2: Méhek begyűjtik a növényekről a nektárt, a sejtekben tárolják, majd ezt beérlelik, és ebből lesz a méz, amit a méhész egy idő után kipörget.
1: Miből tudod, hogy elkészült a méz a méheknél?
2: Abból tudom, hogy lepecsételik a sejtet viasszal, és ez azt jelenti, hogy...
1: Kész a mézünk. Az is fontos még, hogy a mérleg hol van, tehát hogy legyen változatos, meg jó minőségű.
2: Igen, feltétlenül fontos a mélegelő változatossága. Azon a területen, ahol a méhek úgymond legelnek, vagy gyűjtenek, minél változatosabb legyen a növény kultúra.
1: Van, aki utaztatja őket, nálad ez hogy működik?
2: Vándorlásnak nevezik a méhészek. Úgy gondolom, hogy az én méheim jó helyen vannak, tehát változatos a mélegelő, egyedül csak a hárs virágzásra kell vándorolnom. Van egy telephelyem a Zselici erdőség szélébe, oda hordom őket hárs virágzásra.
1: Köszönöm szépen Hanzer Robertnek.
2: Én is köszönöm, viszontlátásra.
0: Ez volt az Easy Rider. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyez el, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

A Capital Cities és a Safe and Sound volt itt velünk az elmúlt percekben. Szép napot, Kaposvár. Egy perc múlva 3:42 üt az óra. Hát ez az óra igen-igen édesre sikeredett, elsősorban az első fele, ugyanis az Easy Riderben Molly Willi a mézről beszélgetett. Hát igazán jó kis édesség, amit a kis méhek elképesztő szorgalommal tudnak összegyűjteni. Szerintem ez is egy olyan csoda, amit mi emberek egyszerűen képtelenek vagyunk megérteni. Érteni értjük, de hogy ez hogyan történik és hogyan lesz a méhek munkájából végül méz, szerintem ez valóban a világ egyik csodája. Na de kedves hallgatók, én jó készülődést kívánok az ebédhez a mai napon, hiszen már 12 órához közelítünk, na de remélhetőleg ebédkészítés közben is a rádió mostot hallgatjátok. Mindenkinek jó készülődést kívánok és csodaszép vasárnapot. Paul Russell-lel megyünk tovább, a Lil Blue Tank szól a rádió moston. Let me tell you.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon alapítója. Kikéri a városlakók véleményét a nagyatádi önkormányzat. Dél van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. A gyermekanimációkat díjazó Nők a Balatonért Egyesület külön díját Balatonszárszó központi strandja nyerte el. Somogy elismerését pedig a Fonyódi Panoráma strand kapta meg a Kék Hullám zászló díjkiosztóján. Az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg ezt a megmérettetést, amelyen 42 üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék létesítményeiket. Az ítészek a bejárások során a többi között vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát, az akadálymentesítést, a játszóterek minőségét és a sportolási lehetőségeket is. A múlt heti grill és pizza nap sikerén felbuzdulva szombaton pecsenye napot hirdetett a kaposvári nagypiac. Egy héttel korábban ugyanis 4600 ember látogatta meg a létesítményt. A piac vezetőinek az a célja, hogy minél több gasztronómiai és családi programmal minél közelebb kerüljenek a kaposváriakhoz. A pecsenye napon több térségi vállalkozás kínálta ingyenes kóstolásra a hurkát, kolbászt, sült oldalast, a lángost és más finomságokat. Az árusok tapasztalata az, hogy sokan még a legnagyobb hőségben is szívesen fogyasztják ezeket a nehezebb ételeket. Itt otthon vagyunk címmel tett közzé egy lakossági kérdőívet a nagyatádi önkormányzat. A cél, hogy a döntéshozók a városlakók véleménye alapján fejlesszék a helyi közösségi életet és a kulturális programokat. Az online beérkező válaszokat a jelenleg készülő helyi cselekvési terv kidolgozásához, a korábbi városstratégiák felülvizsgálatához, valamint a jövőbeli rendezvények tervezéséhez használják fel. Hétfőn kell megsemmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit és a szavazólapokat. A jegyzőkönyveket viszont a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Amennyiben a voksolás eredményével összefüggésben valamilyen büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. Elhunyt Szolnoki Péter, énekes, dalszerző, a Bombon frontembere, közölte a zenekar vasárnap közösségi oldalán. A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el. Szolnoki Péter 1970. májusában született Debrecenben, gyermekkorától kezdve foglalkozott zenével. Munkásságát 2004-ben Artisjus díjjal ismerték el, 2026-ban pedig Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott.
0: Időjárás jelentés.
4: A kora délutáni órákban is folytatódik ez a nyaralóknak kedvező időjárás. Az égbolt néhány gomoly felhőtől eltekintve derült marad, frissítő csapadék viszont csak kevés helyen alakulhat ki. 29-31 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
5: Már a 12 is a múlté, túl vagyunk a déli harangszón, és szép délutánt kívánok mindenkinek Kaposvár rádiójában. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, és egy igazán tartalmas óra elején nézünk, sok érdekes információval és nagyon jó dalokkal, remélhetőleg jó sokan itt vagytok velünk, ezen a csodálatos vasárnapon, július 12-én odakint süt a nap, és én remélem, hogy mindenkinek sikerül a napnak és az időjárásnak megfelelően egy jó kis nyári programot kitalálni a mai napra. Várom üzeneteiteket 0670 32 32 355. Cyril és a Stumbling In jön a folytatásban, és itt lesz velünk szomber újdonsága is, a My Body Isn't Ready, az órát pedig Kygo és Nile Rodgers nyitja. Már is szól a For Life. I took the long road across the ocean.

0: felé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Negyed egy múlt két perccel Éva Max-től szólt a Spotify rádió moston, és egy érdekes hír a tudomány világából. Kutatók szerint az emberi agy különösen jól emlékszik azokra az élményekre, amelyekhez valamilyen illat kapcsolódik. Egyetlen ismerős illat pillanatok alatt képes évekkel, akár évtizedekkel korábbi emlékeket előhívni. Nem véletlen, hogy egy frissen sült sütemény, egy nyári zápor illata, vagy éppen a naptej sokaknál azonnal felidézi a gyerekkor, vagy a vakáció legszebb pillanatait. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van ilyen illatemléke, ha lehet ezt így hívni. Most pedig jön egy dal, amely sokaknak a 2010-es évek elejének fesztivál hangulatát idézi meg. A Swedish House Mafia és John Martin közös lágere a Don't You Worry Child 2012-ben jelent meg, és hosszú időre a svéd trió csúdala lett, hiszen nem sokkal később bejelentették a feloszlásukat. A szám azóta is az elektronikus zene egyik igazi himnuszának számít. És most ez következik a rádió moston. Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Worry Child.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
3: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!

A Maroon 5 és Cardi B közös dalát, a Girls Like You-t hallgattuk itt a Rádió Moston 4:34 után, és hát kedves hallgatók, hamarosan már egyet üt az óra, ez pedig annyit jelent, hogy a mai napra szánt közös útunk a végéhez ért, viszont én is hazaugrom, picit lazítok, picit a családdal leszek, egyet alszom, és holnap reggel 6-ra jövök is vissza hozzátok itt a Rádió Moston, és együtt indítjuk július következő hetét is. Róth Balázsi Hunor voltam, köszönöm, hogy velem töltöttétek a délelőttet. Kívánok mindenkinek egy nagyszerű vasárnapot július 12-én. Vigyázzatok magatokra, és élvezzétek a nap minden egyes percét. A halott pénzzel folytatjuk, jön a gyerekek, de ezt már az autóban fogom meghallgatni. Viszont hallásra!

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Hírek most!
1: 5 gólos Rákóczi siker az edzőmeccsen. Egyre kevesebb a vendéglátó üzlet. Jó napot kívánok, a Rádió most híreivel 13 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Fölényes győzelmet aratott szombaton Hévízen, negyedik felkészülési mérkőzésén a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. Pap Máté tanítványai a harmadosztályba feljutó szombathelyi Király Ese ellen egy 5-0-ás sikert könyvelhettek el. A somogyiak góljain Bán Krisztófer, Szederkényi Ádám, Hampuk Ádám, Rácz Balázs és Somogyi Bakos Bence osztozott. A Balaton alacsony vízállása miatt módosítani kellett az 58. kék szalag nagydíj útvonalát. A tó átlagos vízállása ugyanis jelenleg mindössze 66 cm, ez pedig a rajtig további 10 centit is apadhat. A rendezők így nagyjából másfél kilométerrel keletebbre helyezik majd a keszthelyi bóját, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Ismét felgyorsult a vendéglátóhelyek számának csökkenése. Míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb hazánkban, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 hely zár be, közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete. Az érdekvédők statisztikai helyzetjelentése szerint a honi vendéglátóhelyek száma 41.900 volt tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-esnél pedig 9500-zal kevesebb. A bezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július 1-től 3,2 millió kis csomag után 11,3 milliárd forintnyi vám érkezett be az adóhatósághoz, adta hírül a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ennek a bevételnek a 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Ezen a héten sem volt teli találatos szerbény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 6, 52, 60, 78, 88. A négyesek egyenként 7.336.035 forintot érnek. A hármasok 34.655, a kettesek pedig 4.035 forintot fizetnek. A főnyeremény várható összege 1.140.000.000 forintra emelkedik.
0: Időjárás jelentés.
1: A kora délutáni órákban is folytatódik ez a nyaralóknak kedvező időjárás. Az égbolt néhány gomoly felhőtől eltekintve derült marad, frissítő csapadék viszont csak kevés helyen alakulhat ki. 29-31 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: to the rhythm. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Pecsenye nap a kaposvári nagypiacon. Holnap megsemmisítik az országgyűlési választás szavazólapjait. 14 óra van, jó napot kívánok! Ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Augusztus 1-től javulni fog Somogy és Tolna autóbuszos átjárhatósága, tudatta szombaton közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a változások eredményeként Lápafő, Nak, Szakcs és Várong közvetlen autóbuszos kapcsolatot kap Kaposvárral, míg Gadács, Gölle, Igal és Somogy szír felől egyszerűbbé válik Dombóvár elérése. A múlt heti grill és pizza nap sikerén felbuzdulva szombaton pecsenye napot hirdetett a kaposvári nagypiac. Egy héttel korábban ugyanis 4600 ember látogatta meg a létesítményt. A piac vezetőinek az a célja, hogy minél több gasztronómiai és családi programmal minél közelebb kerüljenek a kaposváriakhoz. A pecsenye napon több térségi vállalkozás kínálta ingyenes kóstolásra a hurkát, kolbászt, sült oldalast, a lángost és más finomságokat. Az árusok tapasztalata az, hogy sokan még a legnagyobb hőségben is szívesen fogyasztják ezeket a nehezebb ételeket. Hétfőn kell megsemmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit és a szavazólapokat. A jegyzőkönyveket viszont a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Amennyiben a voksolás eredményével összefüggésben valamilyen büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. Elhunyt Szolnoki Péter énekes, dalszerző, a Bombom frontembere, közölte a zenekar vasárnap közösségi oldalán. A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el. Szolnoki Péter 1970. májusában született Debrecenben, gyermekkorától kezdve foglalkozott zenével. Munkásságát 2004-ben Artisius díjjal ismerték el, 2026-ban pedig Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott. A címvédő argentin válogatott csak nem egy órán keresztül emberelőnyben játszva, hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó világbajnokság Kansas City-ben megrendezett negyeddöntőjében. Lionel Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a VB gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó, a 8-szoros aranylabdás a 10. átadásánál tart, amely után csapata betalált. Az angol válogatott pedig Jude Bellingham duplájával szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re a norvég válogatottat Miami-ban, így eldőlt, hogy ez a két együttes lesz a másik elődöntős páros. Az Argentina-Anglia párharc szerdán közép-európai idő szerint 21 órakor kezdődik Atlantában.
0: Időjárás jelentés.
4: A kora délutáni órákban is folytatódik ez a nyaralóknak kedvező időjárás. Az égbolt néhány gomoly felhőtől eltekintve derült marad, frissítő csapadék viszont csak kevés helyen alakulhat ki. 29-31 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Csak a hajad látom már, ahogy a fonódon átszáll. Csalt előttem szőkén, akkor az voltál. Nevetve visszalép.

0: Zenemaraton itt. Most. Rádió Most.
1: Let's go.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfelszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Két Somogyi Strand is külön díjat kapott. Klubrekord is megdőlt az idei foci VB-n. 15 óra van, jó napot kívánok! A Rádió Most híreivel Gulyás Lóránt jelentkezik. A Balatonfüredi Kisfaludi Strand lett a Balaton legjobb strandja idén. A gyermekanimációkat díjazó Nők a Balatonért Egyesület külön díját Balatonszárszó Központi Strandja nyerte el. Somogy elismerését pedig a Fonyódi Panoráma Strand kapta meg a Kék Hullám zászló díjkiosztóján. Az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg ezt a megmérettetést, amelyen 42 üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék létesítményeiket. Az ítészek a bejárások során a többi között vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát, az akadálymentesítést, a játszóterek minőségét és a sportolási lehetőségeket is. Meghosszabbítaná a volt fonyódi polgármester és társa letartóztatását a kaposvári járási ügyészség. A két férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt tartóztatták le június végén. Ők a nyomozás szerint 2019 és 2023 között az önkormányzati cég által kötött zöld területkezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos színlelt szerződésekkel 102 millió forintos kárt okoztak. Ismét felgyorsult a vendéglátóhelyek számának csökkenése. Míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb hazánkban, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 hely zár be, közölte a Magyar Vendéglátók Ipar Testülete. Az érdekvédők statisztikai helyzetjelentése szerint a honi vendéglátóhelyek száma 41.900 volt tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-esnél pedig 9500-zal kevesebb. A bezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Az angol Jude Bellingham negyeddöntőben lőtt duplájával a Real Madrid futballistái 19 gólnál tartanak az idei labdarúgó világbajnokságon, ezzel pedig megdöntötték a Budapest Honvéd, a Bayern München és a Paris Saint-Germain korábbi csúcsát. A királyi gárda képviseletében a francia Mbappé 8, Bellingham 6 gólnál tart, és még mindketten gyarapíthatják találataik számát, míg a brazil Vinicius Junior 4-szer, a török Arda Güler pedig 1-szer volt eredményes a tornán. Az első ilyen rekordot egy magyar klub tartotta, ugyanis 1954-ben a kispestiek színeiben Kocsis Sándor 11-szer, Puskás Ferenc 4-szer, Szibor Zoltán pedig 3-szor talált a kapuba, a végül ezüstérmes aranycsapat menetelésekor.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Marad a sok napsütés és a még elviselhető meleg, többnyire száraz idő. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A hőmérők higanyszála 30 fok körüli értékeket mutathat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: címben. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
2: Neoton.
1: Nem rossz a tipp, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
2: Miki.
1: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Bloomy Sunday, ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: magad. Ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Boy, I can see the way it doesn't move.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük. Reklám.
2: Kit zavar, hogy napnyugta után kezd... Kedik az invázió, ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Fölényes győzelmet aratott szombaton Hévízen, negyedik felkészülési mérkőzésén a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. Pap Máté tanítványai a harmadosztályba feljutó szombathelyi Király Ese ellen egy 5-0-ás sikert könyvelhettek el. A somogyiak góljain Bán Krisztófer, Szederkényi Ádám, Ampuk Ádám, Rácz Balázs és Somogyi Bakos Bence osztozott. Tűz ütött ki szombaton este Balatonberényben egy tornyos úti szőlőben. A lángok egy 45 négyzetméteres pincére is átterjedtek. A keszthelyi és a marcali hivatásos egységek a Somogyvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 4 vízsugárral oltották el a tüzet. Mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki magyar kutatók, a koraszülött csecsemők megfigyelésére. A Hunren és a Semmelweis Egyetem közös fejlesztése vezetékek és érintéses szenzorok nélkül képes követni az inkubátorban fekvő babák mozgását és testhelyzetét. A rendszer valós időben nagy pontossággal elemzi a felvételeket és segíthet a szakembereknek a fejlődési rendellenességek korai felismerésében. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében. Tájékoztatott a katasztrófavédelem, a Hunren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján. A 2,1-es magnitudójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták. Ezt a lakosság az epicentrum közelében érezhette is, de bejelentés egyelőre nem érkezett. Könyvekkel a világ körül címmel indított nyári olvasási kihívást a Magyar Földrajzi Múzeum. Ennek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 könyvet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes neves földrajztudós múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazóírásának. Egy 7000 eurót tartalmazó táskát talált még 4 évvel ezelőtt egy nő az egyik velencei Vaporetto hajón. A podgyászt az ott dolgozó takarító vette észre, és talált tárgyként leadta a közlekedési vállalat illetékes osztályán. Egy év elteltével, mivel a táskáért nem jelentkezett senki, a nő kérte az összeget, arra hivatkozva, hogy az olasz jogszabályok szerint ilyen esetekben a megtalálót illeti a talált tárgy. A cég előbb megtagadta az összeg átadását, azt hangoztatva, hogy a nő munkavégzés közben találta a táskát, ezért a pénz a vállalaté. A bíróság azonban a napokban neki adott igazat.
1: Időjárás jelentés.
5: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Marad a sok napsütés és a még elviselhető meleg, többnyire száraz idő. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A hőmérők higanyszála 30 fok körüli értékeket mutathat.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Ajus Aulis!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Az alacsony vízállás baleset veszélyes, erre figyelmeztet a Magyar Gyermekmentő Alapítvány. A szervezet balatoni egységét ugyanis szombaton több olyan esethez riasztották, amelyben gyerekek sérültek meg, mert vagy a stégről, vagy egy szápról a sekély vízbe ugrottak. A szakemberek szerint az ilyen balesetek többsége egy kis odafigyeléssel megelőzhető lenne. A szakemberek elhárították azt a hibát, amely miatt beszakadt az úttest Kaposváron a Szent Imre utca és a Damjanich utca kereszteződésében. A végleges burkolat várhatóan a jövő hét elején készül el, addig az érintett szakaszon továbbra is körültekintő közlekedésre van szükség. Július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz a magyar bíróságokon. Ez idő alatt főszabály szerint nem lesznek tárgyalások, kivéve a soron kívüli eljárások esetén. Ilyen lehet a végrehajtás, a végelszámolás, illetve a csőd és felszámolási eljárás. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés nagyjából egy hónapon belül lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak ki kell jelölniük az ország képviselőjét, és meg kell teremteniük a szervezet működésének feltételeit. Az Európai Ügyészség a 2021. júniusa óta elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményeket vizsgálhatja majd. Elhunyt Szolnoki Péter énekes, dalszerző, a Bombom frontembere, közölte a zenekar vasárnap közösségi oldalán. A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el. Szolnoki Péter 1970. májusában született Debrecenben, gyermekkorától kezdve foglalkozott zenével. Munkásságát 2004-ben Artisjus díjjal ismerték el, 2026-ban pedig Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott. A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva, hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó világbajnokság Kansas City-ben megrendezett negyeddöntőjében. Lionel Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a VB gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó, a 8-szoros aranylabdás a 10. átadásánál tart, amely után csapata betalált. Az angol válogatott pedig Jude Bellingham duplájával szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re a norvég válogatottat Miami-ban, így eldőlt, hogy ez a két együttes lesz a másik elődöntős páros. Az Argentina-Anglia párharc szerdán közép-európai idő szerint 21 órakor kezdődik Atlantában.
0: Időjárás jelentés.
2: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Marad a sok napsütés és a még elviselhető meleg, többnyire száraz idő. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A hőmérők higanyszála 30 fok körüli értékeket mutathat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallott. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna.
3: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Yeah, go ahead.
1: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
1: Rádió most.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. július 12-e vasárnap este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják Gulyás Lórántól. Példaértékű tudás átadás a Kaposvári Kampuszon. Versenyképes tudás, gyakorlatközpontú oktatás, bővülő képzési kínálat, térségi partnerségek, innováció és tehetséggondozás. A többi között ezek miatt olyan népszerű a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampusza. Erről a vidék és településfejlesztési államtitkár Szabó Mátyás beszélt néhány nappal ezelőtt a Felsőoktatási Intézmény diplomaosztó ünnepségén.
2: Külön öröm számomra, hogy a Kaposvári Kampusz évről évre olyan szakembereket bocsát útjára, akik felkészülten és nyitottan tudnak válaszolni korunk legfontosabb kérdéseire, legyen szó a vidékfejlesztésről, innovációról, fenntartható mezőgazdaságról vagy a környezetvédelemről. A mai Magyarország fejlődésének egyik legfontosabb kérdése, hogy a vidéki térségeink miként tudják megőrizni értékeiket úgy, hogy közben sikeresen alkalmazkodnak a 21. század változásaihoz. Ezért is örülök annak, hogy az intézmény példamutató és élenjáró partnerséget alakított ki, és működtet gazdasági szakemberekkel, ipari és agrárvállalkozásokkal. E partnerség lehetővé teszi, hogy a képzések tartalma és a kutatási projektek közvetlenül kapcsolódjanak a gyakorlati szakmai igényekhez.
1: Visszatérnek a szarvasmarhák a Kán Egyetemi Napokra. Az idei esztendőben újra lesznek sertés, juh és szarvasmarha bemutatók a Kán Egyetemi Napokon. Ezeket az állatfajokat ugyanis a tavalyi esztendőben a ragadó száj és körömfájás miatt nem lehetett felvonultatni. A kaposvári seregszemlén szeptember végén folytatódik a felvezetők versenye is. A hírt a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója, dr. Wagenhofer Zsombor jelentette be a közelmúltban.
3: Szarvasmarha lesz idén újra, ennek nagyon örülünk, mert ez a kiállítás, például a húsmarha fajták bemutatásának hagyományosan nagyon erős rendezvénye. 5-6 fajtával számolunk legalább, akik részt tudnak venni a kiállításon, illetve a tejelő fajták közben Holstein Fries bemutatkozása annyiban egyedi, hogy a felvezetők versenyét, amit 2024-ben sikerült megszervezni nagy sikerrel egyébként, ezért a MÁSZ Láttenyésztők Szövetsége tenyésztő szervezeti nagy díjat is adott a Maténak, ezt elismerve, hogy egy ilyet szervezett. Tehát ez folytatódik, ez lesz a második ilyen felvezető verseny. Nagy lelkesedéssel vágnak bele, bízom benne a hallgatók, illetve hát a tenyésztők is biztosítják ez a feltételeket, mert ez kell állat, illetve ki kell menni a telepekre, és elő kell készülni erre. Tehát ez több hét, mire amit majd itt látunk, az a tudás ott lesz a hallgatóknak.
1: Egy hosszú távú, átgondolt stratégiával spórolnak Taszáron. Éves szinten több millió forintot takarít meg a taszári önkormányzat azzal, hogy energetikailag korszerűsíti ingatlanjait. Legutóbb a Top Plus egyik pályázatából a polgármesteri hivatalra költöttek el 250 millió forintot. A polgármester Varjas András azt mondja, az ilyen beruházások amellett, hogy csökkentik az üzemeltetési költségeket, a környezetre is kevesebb terhelést jelentenek.
4: Sokan láthatták, hogy kicseréltünk nyilászárókat, beszigeteltük az épületet, rengeteg napelem került föl a tetőre is, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy itt egy olyan rendszer, egy olyan megújuló energiaforráson keresztül működő rendszert hoztunk létre, amely még nem tökéletes, de már saját magát akár fenn is tudja tartani. Ugyanez volt a célunk az óvoda és bölcsőde épületébe is, illetve az orvosi rendelő épületébe is. Lényegében ebbe az épületben a legnagyobb kihívásunkat az okozta, hogy különböző módon és különböző időpontokban használjuk az épület egyes szakaszait. Egy darab fűtéskör sajnos nagyon megnehezítette, hogy megfelelő keretek között tartsuk fönn ezt az épületet, ezért elsődlegesen különböző fűtési köröket hoztunk létre.
1: Játékból színház. Csaknem 40 fiatal részvételével szervezett a héten napközis tábort a Kaposvári Rockszínház. A Játékból színház címen meghirdetett foglalkozások során tánc, mozgás és beszédórák is várták az érdeklődőket. A programok tematikáját a Süsű a sárkány kalandjai című zenés mesejáték adta. A gyerekek például új koreográfiákat is készítettek a darabhoz. A gyerekek az utolsó nap egy bemutatót is tartottak szüleiknek. A tábor résztvevői közül többen a társulat tanodájába is felvételt nyertek, így hamarosan a színpadon is láthatja őket a közönség. Közel az Úrhoz. Közel az Úrhoz mottóval szervezi meg idén az Egyházi Énekek 5. ökumenikus találkozóját a nyugdíjasok szervezeteinek Somogy megyei szövetsége. A szépkorúak július 20-áig jelentkezhetnek. A kiírók célja ezzel az országosan is egyedülálló rendezvénnyel az, hogy az egyéni és csoportos fellépők bemutassák azokat az énekeket, amelyek felekezetük különböző eseményein elhangzanak. A szervezők szerint a programhoz ebben az évben is sikerült egy olyan helyszínt találni, a kaposmérői református templomot, amely külsőségében és történetében méltó környezetet biztosít. Jazz ünnep a Balaton partján. Péntektől vasárnapig ismét Siófok volt a jazz fővárosa. A tóparti város immáron 23. alkalommal adott otthont a New Orleans Jazz Fesztiválnak. A főtéren 3 napon át ingyenes koncertek várták az érdeklődőket. Olyan nemzetközi szinten jegyzett zenekarok léptek színpadra, mint a gyergyószentmiklósi Robbie Meyer Jazz Band, a Benko Dixieland Band, a Molnár Dixieland Band, vagy éppen a Hot Jazz Band. A jövő héten is Somogy szerte lehet vért adni. Folyamatosan várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki segíteni szeretne, az a következő napokban Kaposváron, a Magyar Közút Nonprofit ZRT központjában, valamint a Videotonnál, a Siófoki Városházán, illetve az ottani Nagy Strandon, Marcaliban, a Civilek Házában és Balatonbogláron, a Balaton átúszás céljában, a Platán Strandon is nyújthatja a karját. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz a személy azonosító igazolványra, a lakcím és a tajkártyára lesz szükség. Végezetül sport. Szombaton egy edzőmeccsen 5-0-ra legyőzte az MB3-as újonc Király Ese gárdáját a kaposvári Rákóczi FC szintén harmadosztályú labdarúgó csapata. A Hévíz SK sporttelepén megrendezett találkozón a somogyiak már a 2. percben megszerezték a vezetést Bán Krisztófer révén, majd a félidő derekán Szederkényi Ádám 30 méterről nagy erővel lőtt a bal felsőbe, megduplázva az előnyt. A 2. félidő első percében Hampuk Ádám volt eredményes, jó 10 perccel később pedig Rácz Balázs fejelt a háróba. A végeredményt Somogyi Bakos Bence állította be a lefújás előtt 10 perccel.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Frontmentes, eseménytelen estére számíthatunk. Az égbolt néhány ritka kivételtől eltekintve derült marad, néhol előfordulhat egy-egy kisebb eső, de jelentős felfrissülést ezek sem hoznak. 26-28 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Fölényes győzelmet aratott szombaton Hévízen, negyedik felkészülési mérkőzésén a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. Pap Máté tanítványai a harmadosztályba feljutó szombathelyi Király Ese ellen egy 5-0-ás sikert könyvelhettek el. A somogyiak góljain Bán Krisztófer, Szederkényi Ádám, Ampuk Ádám, Rácz Balázs és Somogyi Bakos Bence osztozott. A szakemberek elhárították azt a hibát, amely miatt beszakadt az úttest Kaposváron a Szent Imre utca és a Damjanich utca kereszteződésében. A végleges burkolat várhatóan a jövő hét elején készül el, addig az érintett szakaszon továbbra is körültekintő közlekedésre van szükség. Itt otthon vagyunk címmel tett közzé egy lakossági kérdőívet a Nagyatádi Önkormányzat. A cél, hogy a döntéshozók a városlakók véleménye alapján fejlesszék a helyi közösségi életet és a kulturális programokat. Az online beérkező válaszokat a jelenleg készülő helyi cselekvési terv kidolgozásához, a korábbi városstratégiák felülvizsgálatához, valamint a jövőbeli rendezvények tervezéséhez használják fel. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez, amelyek idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, írta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az érdekvédők tájékoztatása szerint a terméktípusok közül a legtöbb ügy a lábbeliket, a háztartási és kerti gépeket, a kézi szerszámgépeket, a járműveket és a híradástechnikai eszközöket érintette. A szolgáltatások közül a legtöbb panasz a személyszállításra, az úthasználatra, a telefon és internet használatra, valamint a csomagküldésre érkezett. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatát. A tervezet szerint a szervezet a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak a parlament felé lesz. Az elnök és a 4 elnök helyettes különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az MVVH munkatársai irattárakba, raktárakba és szerverszobákba is bemehetnek, átnézhetnek nyilvántartásokat, szerződéseket, számlákat és elektronikus adatrögzítőket is. Ezen a héten sem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 6, 52, 60, 78, 88. A négyesek egyenként 7.336.035 forintot érnek. A hármasok 34.655, a kettesek pedig 4.035 forintot fizetnek. A főnyeremény várható összege 1.140.000.000 forintra emelkedik.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik ez a még nem szokatlanul meleg nyári idő. A szél helyenként megélénkül, és itt-ott a gomoly felhőzet is megnövekedhet, de komolyabb csapadék nem várható. A hőmérsékletek 24 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Ennyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél,

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Tegyük fel azt a kérdést is, amit talán már ti is feltettetek, hogy melyik dal lehet az a világon, aminek a legtöbb feldolgozása született?
1: Elvis Presley.
0: Nem.
1: Abba?
0: Nem. Nem egy popbandától származik. Gershwin.
1: Hát Gershwin, ne hülyeskedj.
0: Várjál, de várjál,
1: Gershwin melódiái.
0: Így van, oké. Okay. Ismered te a Porgy és Bess című operát?
1: Minden nap háromszor meghallgatom.
0: Ja, értem. Hát akkor te műértő vagy, akkor nem véletlen. Akkor biztos azt is tudod.
1: Nem látszik rajta?
0: Dehogy nem, hát dehogy nem. Van egy Summertime című etűd.
1: Mit láttak meg ebben?
0: Több mint 25 ezer különböző verziója létezik.
1: Hoppá.
0: Jazz, soul, rock, pop, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldig, Miles Davisen keresztül, Janis Joplinig, a Doorson át, a Zombiesig, de még Lana Del Rey is hozzányúlt ehhez a dalhoz. Ez a világ legtöbbet feldolgozott dala.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most. Jó.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Augusztus 1-től javulni fog Somogy és Tolna autóbuszos átjárhatósága, tudott a szombaton közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a változások eredményeként Lápafülnak, Szakcs és Váronk közvetlen autóbuszos kapcsolatot kap Kaposvárral, míg Gadács, Gölle, Igal és Somogyszír felől egyszerűbbé válik Dombóvár elérése. A múlt heti grill és pizza nap sikerén felbuzdulva szombaton pecsenye napot hirdetett a kaposvári nagypiac. Egy héttel korábban ugyanis 4600 ember látogatta meg a létesítményt. A piac vezetőinek az a célja, hogy minél több gasztronómiai és családi programmal minél közelebb kerüljenek a kaposváriakhoz. A pecsenye napon több térségi vállalkozás kínálta ingyenes kóstolásra a hurkát, kolbászt, sült oldalast, a lángost és más finomságokat. Az árusok tapasztalata az, hogy sokan még a legnagyobb hőségben is szívesen fogyasztják ezeket a nehezebb ételeket. Tűz ütött ki szombaton este Balatonberényben egy tornyos úti szőlőben. A lángok egy 45 négyzetméteres pincére is átterjedtek. A keszthelyi és a marcali hivatásos egységek a Somogyvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 4 vízsugárral oltották el a tüzet. Ismét felgyorsult a vendéglátóhelyek számának csökkenése. Míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb hazánkban, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 hely zár be, közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete. Az érdekvédők statisztikai helyzetjelentése szerint a honi vendéglátóhelyek száma 41.900 volt tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1.700-zal, a 2019-esnél pedig 9.500-zal kevesebb. A bezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Az angol Jude Bellingham negyeddöntőben lőtt duplájával a Real Madrid futballistái 19 gólnál tartanak az idei labdarúgó világbajnokságon, ezzel pedig megdöntötték a Budapest Honvéd, a Bayern München és a Paris Saint-Germain korábbi csúcsát. A királyi gárda képviseletében a francia Mbappé 8, Bellingham 6 gólnál tart, és még mindketten gyarapíthatják találataik számát, míg a brazil Vinicius Junior 4-szer, a török Arda Güler pedig 1-szer volt eredményes a tornán. Az első ilyen rekordot egy magyar klub tartotta, ugyanis 1954-ben a kispestiek színeiben Kocsis Sándor 11-szer, Puskás Ferenc 4-szer, Szibor Zoltán pedig 3-szor talált a kapuba, a végül ezüstérmes aranycsapat menetelésekor.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik ez a még nem szokatlanul meleg nyári idő. A szél helyenként megélénkül és itt-ott a gomoly felhőzet is megnövekedhet, de komolyabb csapadék nem várható. A hőmérsékletek 24 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Nem

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár közéleti műsorát hallják, én Gulyás Lóránt vagyok. Egy hosszú távú, átgondolt stratégiával spórolnak Taszáron. Éves szinten több millió forintot takarít meg a taszári önkormányzat azzal, hogy energetikailag korszerűsíti ingatlanjait. Legutóbb a Top Plus egyik pályázatából a polgármesteri hivatalra költöttek el 250 millió forintot. A polgármester Varjas András azt mondja, az ilyen beruházások amellett, hogy csökkentik az üzemeltetési költségeket, a környezetre is kevesebb terhelést jelentenek.
2: Sokan láthatták, hogy kicseréltünk nyílászárókat, beszigeteltük az épületet, rengeteg napelem került föl a tetőre is, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy itt egy olyan rendszer, egy olyan megújuló energiaforráson keresztül működő rendszert hoztunk létre, amely még nem tökéletes, de már saját magát akár fenn is tudja tartani. Ugyanez volt a célunk a óvoda és bölcsőde épületébe is, illetve az orvosi rendelő épületébe is. Lényegében ebbe az épületben a legnagyobb kihívásunkat az okozta, hogy különböző módon és különböző időpontokban használjuk az épület egyes szakaszait. Egy darab fűtéskör sajnos nagyon megnehezítette, hogy megfelelő keretek között tartsuk fönn ezt az épületet, ezért elsődlegesen különböző fűtési köröket hoztunk létre.
1: Példaértékű tudás átadás a kaposvári kampuszon. Versenyképes tudás, gyakorlatközpontú oktatás, bővülő képzési kínálat, térségi partnerségek, innováció és tehetséggondozás. A többi között ezek miatt olyan népszerű a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampusza. Erről a vidék és település fejlesztési államtitkár Szabó Mátyás beszélt néhány nappal ezelőtt a Felsőoktatási Intézmény diplomaosztó ünnepségén.
3: Külön öröm számomra, hogy a kaposvári kampusz évről évre olyan szakembereket bocsát útjára, akik felkészülten és nyitottan tudnak válaszolni korunk legfontosabb kérdéseire, legyen szó a vidékfejlesztésről, innovációról, fenntartható mezőgazdaságról vagy a környezetvédelemről. A mai Magyarország fejlődésének egyik legfontosabb kérdése, hogy a vidéki térségeink miként tudják megőrizni érdekeiket úgy, hogy közben sikeresen alkalmazkodnak a 21. század változásaihoz. Ezért is örülök annak, hogy az intézmény példamutató és élenjáró partnerséget alakított ki, és működtet gazdasági szakemberekkel, ipari és agrárvállalkozásokkal. E partnerség lehetővé teszi, hogy a képzések tartalma és a kutatási projektek közvetlenül kapcsolódjanak a gyakorlati szakmai igényekhez.
1: A jövő héten is Somogyszerte lehet vért adni. Folyamatosan várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki segíteni szeretne, az a következő napokban Kaposváron, a Magyar Közút Nonprofit ZRT központjában, valamint a Videótonnál, a Siófoki Városházán, illetve az ottani Nagy Strandon, Marcaliban, a Civilek Házában és Balatonbogláron, a Balaton átúszás céljában, a Platán Strandon is nyújthatja a karját. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz a személy azonosító igazolványra, a lakcím és a tajkártyára lesz szükség. Játékból színház. Csaknem 40 fiatal részvételével szervezett a héten napközis tábort a Kaposvári Rockszínház. A Játékból színház címen meghirdetett foglalkozások során tánc, mozgás és beszédórák is várták az érdeklődőket. A programok tematikáját a Süsű a sárkány kalandjai című zenés mesejáték adta. A gyerekek például új koreográfiákat is készítettek a darabhoz. A gyerekek az utolsó nap egy bemutatót is tartottak szüleiknek. A tábor résztvevői közül többen a társulat tanodájába is felvételt nyertek, így hamarosan a színpadon is láthatja őket a közönség. Visszatérnek a szarvasmarhák a Kán egyetemi napokra. Az idei esztendőben újra lesznek sertés, jó és szarvasmarha bemutatók a Kán egyetemi napokon. Ezeket az állatfajokat ugyanis a tavalyi esztendőben a ragadó száj és körömfájás miatt nem lehetett felvonultatni. A kaposvári seregszemlén szeptember végén folytatódik a felvezetők versenye is. A hírt a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója, Dr. Wagenhofer Zsombor jelentette be a közelmúltban.
4: Szarvasmarha lesz idén újra, ennek nagyon örülünk, mert ez a kiállítás, például a húsmarha fajták bemutatásának hagyományosan nagyon erős rendezvénye. 5-6 fajtával számolunk legalább, akik részt tudnak venni a kiállításon, illetve a tejelő fajták közben Holstein Fries bemutatkozása annyiban egyedi, hogy a felvezetők versenyét, amit 2024-ben sikerült megszervezni nagy sikerrel egyébként, ezért a MÁSZ Láttenyésztők Szövetsége tenyésztő szervezeti nagy díjat is adott a Maténak, ezt elismerve, hogy egy ilyet szervezett. Tehát ez folytatódik, ez lesz a második ilyen felvezető verseny. Nagy lelkesedéssel vágnak bele, bízom benne a hallgatók, illetve hát a tenyésztők is biztosítják ez a feltételeket, mert ez kell állat, illetve ki kell menni a telepekre, és elő kell készülni erre. Tehát ez több hét, mire, amit majd itt látunk, az a tudás ott lesz a hallgatóknak.
1: Jazz ünnep a Balaton partján. Péntektől vasárnapig ismét Siófok volt a jazz fővárosa. A tóparti város immáron 23. alkalommal adott otthont a New Orleans Jazz Fesztiválnak. A főtéren 3 napon át ingyenes koncertek várták az érdeklődőket. Olyan nemzetközi szinten jegyzett zenekarok léptek színpadra, mint a Gyergyószentmiklósi Robbie Meyer Jazz Band, a Benko Dixieland Band, a Molnár Dixieland Band, vagy éppen a Hat Jazz Band. Közel az Úrhoz. Közel az Úrhoz mottóval szervezi meg idén az Egyházi Énekek 5. ökumenikus találkozóját a nyugdíjasok szervezeteinek Somogy megyei szövetsége. A szépkorúak július 20-áig jelentkezhetnek. A kiírók célja ezzel az országosan is egyedülálló rendezvénnyel az, hogy az egyéni és csoportos fellépők bemutassák azokat az énekeket, amelyek felekezetük különböző eseményein elhangzanak. A szervezők szerint a programhoz ebben az évben is sikerült egy olyan helyszínt találni, a kaposmérői református templomot, amely külsőségében és történetében méltó környezetet biztosít. Végezetül sport. Szombaton egy edzőmeccsen 5-0-ra legyőzte az MB3-as újonc Király Ese gárdáját a kaposvári Rákóczi FC szintén harmadosztályú labdarúgó csapata. A Hévíz SK sporttelepén megrendezett találkozón a somogyiak már a 2. percben megszerezték a vezetést Ván Krisztófer révén, majd a félidő derekán Szederkényi Ádám 30 méterről nagy erővel lőtt a bal felsőbe, megduplázva az előnyt. A 2. félidő első percében Hampuk Ádám volt eredményes, jó 10 perccel később pedig Rácz Balázs fejelt a háróba. A végeredményt Somogyi Bakos Bence állította be a lefújás előtt 10 perccel.
0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Frontmentes, eseménytelen estére számíthatunk. Az égbolt néhány ritka kivételtől eltekintve derült marad, néhol előfordulhat egy-egy kisebb eső, de jelentős felfrissülést ezek sem hoznak. 26-28 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. 1, 2, 3.

0: legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.
1: Bárhol járok, bárhol jársz, mindig máskor, máshol vársz.

0: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.
1: Peace.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Folyamatosan várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki segíteni szeretne, az a következő napokban Kaposváron, a Magyar Közút Nonprofit ZRT központjában, valamint a Videotonnál, a Siófoki Városházán, illetve az ottani Nagy Strandon, Marcaliban, a Civilek Házában és Balatonbogláron, a Balaton átúszás céljában, a Platán Strandon is nyújthatja a karját. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz a személy azonosító igazolványra, a lakcím és a tajkártyára lesz szükség. Ismét felgyorsult a vendéglátóhelyek számának csökkenése. Míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb hazánkban, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 hely zár be, közölte a Magyar Vendéglátók Ipar Testülete. Az érdekvédők statisztikai helyzetjelentése szerint a honi vendéglátóhelyek száma 41.900 volt tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-esnél pedig 9500-zal kevesebb. A bezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Péntektől vasárnapig ismét Siófok volt a jazz fővárosa. A tóparti város immáron 23. alkalommal adott otthont a New Orleans Jazz Fesztiválnak. A főtéren 3 napon át ingyenes koncertek várták az érdeklődőket. Olyan nemzetközi szinten jegyzett zenekarok léptek színpadra, mint a gyergyószentmiklósi Robbie Meyer Jazz Band, a Benko Dixieland Band, a Molnár Dixieland Band, vagy éppen a Hot Jazz Band. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a nyitott portanapok. A szervezők tájékoztatása szerint az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartás és a növénytermesztés kulisszatitkait. Első alkalommal Szabolcs, Szatmár, Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyediken a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpok alja, Nógrád, Hajdubihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. Hétfőn kell megsemmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánló íveit és a szavazólapokat. A jegyzőkönyveket viszont a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Amennyiben a voksolás eredményével összefüggésben valamilyen büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik ez a még nem szokatlanul meleg nyári idő. A szél helyenként megélénkül, és itt-ott a gomoly felhőzet is megnövekedhet, de komolyabb csapadék nem várható. A hőmérsékletek 24 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Mindig lesz egyszer.

divatos eszme minden tönkre tehetne. Az olcsó

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Csaknem 40 fiatal részvételével szervezett a héten napközis tábort a Kaposvári Rockszínház. A Játékból Színház címen meghirdetett foglalkozások során tánc, mozgás és beszédórák is várták az érdeklődőket. A programok tematikáját a Süsű a sárkány kalandjai című zenés mesejáték adta. A gyerekek például új koreográfiákat is készítettek a darabhoz. A gyerekek az utolsó nap egy bemutatót is tartottak szüleiknek. A tábor résztvevői közül többen a társulat tanodájába is felvételt nyertek, így hamarosan a színpadon is láthatja őket a közönség. Tűz ütött ki szombaton este Balatonberényben egy tornyos úti szőlőben. A lángok egy 45 négyzetméteres pincére is átterjedtek. A keszthelyi és a marcali hivatásos egységek a Somogyvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 4 vízsugárral oltották el a tüzet. Péntektől vasárnapig ismét Siófok volt a jazz fővárosa. A tóparti város immáron 23. alkalommal adott otthont a New Orleans Jazz Fesztiválnak. A főtéren 3 napon át ingyenes koncertek várták az érdeklődőket. Olyan nemzetközi szinten jegyzett zenekarok léptek színpadra, mint a gyergyószentmiklósi Robbie Meyer Jazz Band, a Benkó Dixieland Band, a Molnár Dixieland Band, vagy éppen a Hot Jazz Band. Ezen a héten sem volt teli találatos szerbény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 6, 52, 60, 78, 88. A négyesek egyenként 7.336.035 forintot érnek. A hármasok 34.655, a kettesek pedig 4.035 forintot fizetnek. A főnyeremény várható összege 1.140.000.000 forintra emelkedik.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik ez a még nem szokatlanul meleg nyári idő. A szél helyenként megélénkül, és itt-ott a gomoly felhőzet is megnövekedhet, de komolyabb csapadék nem várható. A hőmérsékletek 24 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Folyamatosan várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki segíteni szeretne, az a következő napokban Kaposváron, a Magyar Közút Nonprofit ZRT központjában, valamint a Videótonnál, a Siófoki Városházán, illetve az ottani Nagy Strandon, Marcaliban, a Civilek Házában és Balatonbogláron, a Balaton átúszás céljában, a Platán Strandon is nyújthatja a karját. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz a személy azonosító igazolványra, a lakcím és a tajkártyára lesz szükség. Csaknem 40 fiatal részvételével szervezett a héten napközis tábort a Kaposvári Rockszínház. A Játékból Színház címen meghirdetett foglalkozások során tánc, mozgás és beszédórák is várták az érdeklődőket. A programok tematikáját a Süsű a sárkány kalandjai című zenés mesejáték adta. A gyerekek például új koreográfiákat is készítettek a darabhoz. A gyerekek az utolsó nap egy bemutatót is tartottak szüleiknek. A tábor résztvevői közül többen a társulat tanodájába is felvételt nyertek, így hamarosan a színpadon is láthatja őket a közönség. Közel az Úrhoz mottóval szervezi meg idén az Egyházi Énekek 5. ökumenikus találkozóját a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége. A szépkorúak július 20-áig jelentkezhetnek. A kiírók célja ezzel az országosan is egyedülálló rendezvénnyel az, hogy az egyéni és csoportos fellépők bemutassák azokat az énekeket, amelyek felekezetük különböző eseményein elhangzanak. A szervezők szerint a programhoz ebben az évben is sikerült egy olyan helyszínt találni, a kaposmérői református templomot, amely külsőségében és történetében méltó környezetet biztosít.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik ez a még nem szokatlanul meleg nyári idő. A szél helyenként megélénkül, és itt-ott a gomoly felhőzet is megnövekedhet, de komolyabb csapadék nem várható. A hőmérsékletek 24 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zené.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Sziasztok, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgassátok a Rádió Mostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor ide jövünk.

hétköznapokra, hétvége lesz. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral, jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, ő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincs a helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi Liver Pulse-ban, csak shopping és sok divat. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs írás, csak csintalan sikítás.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Roy és Ádám trió.
2: Hallgassátok ti is a Rádió Most.
1: De most...

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Augusztus 1-től javulni fog Somogy és Tolna autóbuszos átjárhatósága, tudott a szombaton közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a változások eredményeként Lápafőnak, Szakcs és Váronk közvetlen autóbuszos kapcsolatot kap Kaposvárral, míg Gadács, Gölle, Igal és Somogyszír felől egyszerűbbé válik Dombóvár elérése. Ismét felgyorsult a vendéglátóhelyek számának csökkenése. Míg 2023 és 2024 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb hazánkban, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 hely zár be, közölte a Magyar Vendéglátókipar Testülete. Az érdekvédők statisztikai helyzetjelentése szerint a honi vendéglátóhelyek száma 41.900 volt tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-esnél pedig 9500-zal kevesebb. A bezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat és zenés-táncos szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket érintették, legkevésbé pedig a cukrászdákat. Az angol Jude Bellingham negyeddöntőben lőtt duplájával a Real Madrid futballistái 19 gólnál tartanak az idei labdarúgó világbajnokságon, ezzel pedig megdöntötték a Budapest Honvéd, a Bayern München és a Paris Saint-Germain korábbi csúcsát. A királyi gárda képviseletében a francia Mbappé 8, Bellingham 6 gólnál tart, és még mindketten gyarapíthatják találataik számát, míg a brazil Vinicius Junior 4-szer, a török Arda Güler pedig 1-szer volt eredményes a tornán. Az első ilyen rekordot egy magyar klub tartotta, ugyanis 1954-ben a kispestiek színeiben Kocsis Sándor 11-szer, Puskás Ferenc 4-szer, Tibor Zoltán pedig 3-szor talált a kapuba, a végül ezüstérmes aranycsapat menetelésekor.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik ez a még nem szokatlanul meleg nyári idő. A szél helyenként megélénkül, és itt-ott a gomoly felhőzet is megnövekedhet, de komolyabb csapadék nem várható. A hőmérsékletek 24 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradtunk.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Tarácson szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében. Tájékoztatott a katasztrófavédelem, a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján. A 2,1-es magnitudójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták, ezt a lakosság az epicentrum közelében érezhette is, de bejelentés egyelőre nem érkezett. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez, amelyek idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, írta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az érdekvédők tájékoztatása szerint a terméktípusok közül a legtöbb ügy a lábbeliket, a háztartási és kerti gépeket, a kézi szerszámgépeket, a járműveket és a híradás technikai eszközöket érintette. A szolgáltatások közül a legtöbb panasz a személyszállításra, az úthasználatra, a telefon és internet használatra, valamint a csomagküldésre érkezett. A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül ember előnyben játszva, hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó világbajnokság Kansas City-ben megrendezett negyeddöntőjében. Lionel Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a VB gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó, a 8-szoros aranylabdás a 10. átadásánál tart, amely után csapata betalált. Az angol válogatott pedig Jude Bellingham duplájával szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re a norvég válogatottat Miami-ban, így eldőlt, hogy ez a két együttes lesz a másik elődöntős páros. Az Argentína-Anglia párharc szerdán közép-európai idő szerint 21 órakor kezdődik Atlantában.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik ez a még nem szokatlanul meleg nyári idő. A szél helyenként megélénkül és itt-ott a gomoly felhőzet is megnövekedhet, de komolyabb csapadék nem várható. A hőmérsékletek 24 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.